után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron, télen a népen,

Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkuma port hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A Kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. Ugyanis a hálózat elavult, sok helyen eltörtek vagy szivárognak a csövek. Ezért a jelenlegi betonanyagú csatornát korszerű műanyag csőre cserélik, ami ellenáll a környezeti változásoknak. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a gyenesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Útlezárások nehezítik a hétvégén a közlekedést Zalaegerszegen. Itt rendezik meg a triatlon utánpótlás és váltó országos bajnokságot, ezért szombaton délután és vasárnap reggel a kora délutáni órákig teljes útzár lesz a Gébárti úton, az Ilosvai úton és a Ságodi elkerülő úton is. Emellett az Aquacityt is nehezebb lesz megközelíteni, írja az AOL. A szervezők az érintett területeken élőket szórólapokkal is tájékoztatják, illetve táblákkal is jelzik a változásokat. A viadalra nagyjából 1000 versenyzőt várnak. A felnőtteknek 750 métert kell majd úszniuk, 20 kilométert kerékpározniuk és 5 kilométert futniuk. A verseny egyben az országos utánpótlás ranglista versenysorozat egyik állomása, de most már országos bajnokság is, melyen az újonc, gyermek, serdülő, ifjúsági és junior korosztály szerezhet értékes pontokat. Elkapták a zalai Ál Jézust. Olaszországban, Milánóban fogták el azt a Teskándi 72 éves férfit, akit csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Ál Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és

0: a fürdőben. Figyelnünk kell, az utakon megkezdődött az őzek üzekedési időszak az Alában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak az Alavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Addig az őzbakok agresszívebben viselkedhetnek, és a sutákat követve hirtelen az úttestre futhatnak. Ráadásul, ahol egy őz megjelenik, ott általában több állatra is számítani lehet. Ezért nem csak hajnalban és szürkületkor, hanem napközben is érdemes óvatosan vezetni az erdős és mezőgazdasági területek közelében. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyésző helyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Útlezárásokra kell számítani hétvégén a Gébártitó környékén. Augusztus 1-én és 2-án ugyanis triatlon verseny lesz, írta meg az Egerszegi Hírek. A Zala Triatlon Sprint mellett idén országos bajnokságok mezőnye is Zalaegerszegen versenyez. A program idején időszakosan teljes útzár lesz az érintett szakaszokon, így például szombaton 10 és 17 óra között, valamint vasárnap 9 és 15 óra között a Gébárti, az Ilosfai és a Ságodi elkerülő úton, valamint részben a Fuvar utcában is. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, ők van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wind, előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik, a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620-5555-155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Like no other. Flawless.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben, és minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kellys dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Véradásra hív az országos vérellátószolgálat. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az országos vérellátószolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a gyenesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék forrósággal búcsúzik júliusra, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval volt egy álmom címmel az Irie Mafia dala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Triatlonisták veszik birtokba a Gébárdi tavat. Milánóban kapták el a zalai Áll Jézust. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Útlezárások nehezítik a hétvégén a közlekedést Zalaegerszegen. Itt rendezik meg a triatlon utánpótlás és váltó országos bajnokságot, ezért szombaton délután és vasárnap reggel a kora délutáni órákig teljes útzár lesz a Gébárdi úton, az Ilosvai úton és a Ságodi elkerülő úton is. Emellett az Aqua Cityt is nehezebb lesz megközelíteni, írja az AOL. A szervezők az érintett területeken élőket szórólapokkal is tájékoztatják, illetve táblákkal is jelzik a változásokat. A viadalra nagyjából 1000 versenyzőt várnak. Elkapták a zalai Áll Jézust. Olaszországban, Milánóban fogták el azt a Teskándi 72 éves férfit, akit csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Áll Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a foci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini. Szól a Desire, a FIFA hivatalos himnusza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban. Ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermekek látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Moving the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, forróság, fokozódó forróság, ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Will Smith-szel rázzuk. Getting Jiggy With It!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Programok a hétvégén. Spóroljunk a csapvízzel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Rengeteg program várja a hétvégén az alaegerszegieket. Szombaton délután lecsóparti lesz Vorhotán. Főzőversenyt tartanak, ahol baráti társaságok és civil szervezetek készítenek finomságokat. A jelentkezők számára a hagymát, a paradicsomot és a paprikát a szervezők biztosítják. A többi alapanyagról a csapatoknak kell gondoskodniuk. A hatházai játszótéren családi napra várják szombaton a kicsiket és nagyokat, este pedig a pózvai bagolytúrán lehet részt venni. A polgármester közösségi oldalán olvasható poszt szerint az erdőben egy vezetett túrán lehet felfedezni az éjszaka hangjait és a baglyok titkos világát. Tudatos ivóvíz használatot kér a fogyasztóktól a Zalavíz ZRT. A közösségi oldalukon hívják fel a figyelmet arra, hogy a forró napokon megnő a vízfogyasztás, és hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben, érdemes odafigyelni arra, hogy mire használjuk a csapvizet. Azt kérik, hogyha lehet, ne ezzel locsoljuk a kertünket és az utakat, járdákat. Emellett ne most töltsük újra a kerti medencéket és az autónkat is, inkább a kútvízből mossuk le. A közösségi oldalán arról is ír a szolgáltató, hogy jövő héten hálózatöblítési munkákat végeznek több zalai településen. Emiatt hétfőn Pókaszepetken, kedden és szerdán Kemendolláron, csütörtökön és pénteken pedig Zala Istvándon kell nyomásingadozásra és átmeneti vízhiányra számítaniuk a fogyasztóknak. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánunként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek. Sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funès, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. Do you 1962-ben ezen a napon született Wesley Snipes, amerikai színész, többek között a Nagy csapat, a New Jack City, az 57-es utas, a Pusztító és a Penge filmek sztárja. 1963. július 31 megszületett Norman Cook, azaz Fatboy Slim angol zenész DJ, az elektronikus zene egyik meghatározó alakja. 1964-ben a mai napon született Carolina Müller, azaz Sissy Catch, német énekesnő. A mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző, három lány testvérével együtt a The Corrs tagja. 1965. július 31. megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás, azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Ható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártirok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a gyenesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobil postások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: Rádió FM a legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstop. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Triatlonisták veszik birtokba a Gébárdi tavat. Milánóban kapták el a zalai Áll Jézust. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Útlezárások nehezítik a hétvégén a közlekedést Zalaegerszegen. Itt rendezik meg a triatlon utánpótlás és váltó országos bajnokságot, ezért szombaton délután és vasárnap reggel a kora délutáni órákig teljes útzár lesz a Gébárdi úton, az Ilosvai úton és a Ságodi elkerülő úton is. Emellett az Aquacityt is nehezebb lesz megközelíteni, írja az AOL. A szervezők az érintett területeken élőket szórólapokkal is tájékoztatják, illetve táblákkal is jelzik a változásokat. A viadalra nagyjából 1000 versenyzőt várnak. Elkapták a zalai Áll Jézust. Olaszországban, Milánóban fogták el azt a Teskándi 72 éves férfit, akit csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Áll Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dal, Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat márkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Programok a hétvégén. Spóroljunk a csapvízzel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Rengeteg program várja a hétvégén az zalaegerszegieket. Szombaton délután lecsóparti lesz Vorhotán. Főzőversenyt tartanak, ahol baráti társaságok és civil szervezetek készítenek finomságokat. A jelentkezők számára a hagymát, a paradicsomot és a paprikát a szervezők biztosítják. A többi alapanyagról a csapatoknak kell gondoskodniuk. A Hatházai játszótéren családi napra várják szombaton a kicsiket és nagyokat, este pedig a pózvai bagolytúrán lehet részt venni. A polgármester közösségi oldalán olvasható poszt szerint az erdőben egy vezetett túrán lehet felfedezni az éjszaka hangjait és a baglyok titkos világát. Tudatos ivóvíz használatot kér a fogyasztóktól a Zalavíz ZRT. A közösségi oldalukon hívják fel a figyelmet arra, hogy a forró napokon megnő a vízfogyasztás, és hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben, érdemes odafigyelni arra, hogy mire használjuk a csapvizet. Azt kérik, hogyha lehet, ne ezzel locsoljuk a kertünket és az utakat, járdákat. Emellett ne most töltsük újra a kerti medencéket, és az autónkat is inkább a kútvízből mossuk le. A közösségi oldalán arról is ír a szolgáltató, hogy jövő héten hálózatöblítési munkákat végeznek több zalai településen. Emiatt hétfőn Pókaszepetken, kedden és szerdán Kemendolláron, csütörtökön és pénteken pedig Zala Istvándon kell nyomásingadozásra és átmeneti vízhiányra számítaniuk a fogyasztóknak. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, már is indítom Tayo Cruz dalát. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszóló egyre elcsigázottabb magányos autós, nekik szól, és nem csak nekik. Lonely címmel, Annánás slágere a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hűségriadó miatt módosult a kamiontilalom, csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük, szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük, az úszás után pedig futás, menekülés, Love on the Run, Sikén dala folytatja a Besten.

0: We're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék Barbie után, most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, a fiú, a srác az enyém, Cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből, itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord. 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is, aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek funky bulijainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter Péter Fiborival. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Víradásra hív az Országos Vérellátószolgálat. Korszerű csatornahálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Víradásra hív az Országos Vérellátószolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártírok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a Zalaegerszegi Televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a Zalaegerszegi Köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli, a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold My Hand, 4 perccel múlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max Levente vagyok.

Jazz FM a legjobb zenék. A Flip the Script-tel tekerjük vissza az idő kerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit mixben. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban a 125-ös kilométernél, közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra, kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Képzelőerőnket a Unique erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyár fiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása, a Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha a vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszaki hiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátette, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissit és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Shoop, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Body Rockers, I Like The Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, FND-vel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7 és 8 között FND a pultban.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra, és jobban figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Bretlesszével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Választjuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátette, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismány felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalagtó kerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban a The Course-szal, ez a Breathless.
0: Ne

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbe szakad most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit úriember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenék. A We Have Got It Going On, a Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló choice-it már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, no meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázódunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni, mint a TLC-től a Waterfalls majd egy óra után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szászhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a szászhalombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a szászhalombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedében. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a másfél fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében a hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító és szerkesztő. Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, Assia, Marilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a Hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptárra, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkaim mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan, a közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózzunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Horé!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet egy kerülni, egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Mucho-val megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a szerelem. És megidézzük a következő órában is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot, van elég benzin és gázolaj itthon, tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete, a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napok kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember második felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata, a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM.

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot, bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok, Luca.
3: Fanni, Peti.
1: Ó, három lány és három fiú, mit csináltok éppen?
2: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen, akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak, no de meg szeretnétek valakit lepni.
2: Budás Nikolás,
4: legjobb edző a világon.
2: És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért? Mire edz titeket? Miben?
2: Akrobatikus rock and roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól. Ha nem is akrobatikus rock and roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel. Most ide a West.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel 4000 dollár lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Cher mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és Silo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Triatlonisták veszik birtokba a Gébárdi tavat. Milánóban kapták el a zalai Áll Jézust. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
3: Útlezárások nehezítik a hétvégén a közlekedést Zalaegerszegen. Itt rendezik meg a triatlon utánpótlás és váltó országos bajnokságot, ezért szombaton délután és vasárnap reggel a kora délutáni órákig teljes útzár lesz a Gébárdi úton, az Ilosvai úton és a Ságodi elkerülő úton is. Emellett az Aqua Cityt is nehezebb lesz megközelíteni, írja az AOL. A szervezők az érintett területeken élőket szórólapokkal is tájékoztatják, illetve táblákkal is jelzik a változásokat. A viadalra nagyjából 1000 versenyzőt várnak. Elkapták a zalai Áll Jézust. Olaszországban, Milánóban fogták el azt a Teskándi 72 éves férfit, akit csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Áll Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtutibb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
1: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hosszú, forró nyár. Nem tudni, meddig tart. Minden esetre az utánpótláskorú atléták most valóban belekóstolhattak az igazi hőségbe. A Zalaszám Zac és a Keszthelyi VDS fiatalja is ott voltak, ugyanis Győrben az atlétikai ifjúsági korosztály idei országos bajnokságán, ahonnan aranyakkal és ezüstökkel tértek haza. Nemrég kezdődött ugye az atlétikai országos bajnokságok sora. Az ifjúsági U18 korosztály Győrben az Olimpiai Parkban találkozott, és az Zalaszám Zac, valamint a Keszthelyi VDS-e atlétái is kivették részüket a sikerekből. A Zalaszám Zac egyenesen 3 bajnoki címet szerzett. Nyári Attila kezdte a sort, aki a 400 méteres gátfutásban remek, egyéni csúcsot érő futásával győzött. Nagy Roland folytatta, aki az elmúlt hetekben jobbnál jobb eredményeket ért el, egyéni rekordokkal. Most a hőség egy kicsit kifogott rajta, de így is minden érvényes kísérlete bajnoksági aranyat ért. Amíg csak első éves ifjúsági korosztályú Bella Mátyás 4 alkalommal szárnyalta túl a 15 métert, 2 cm-rel megközelítette az egyéni csúcsát, és már az első ugrás után zsebben volt számára az aranyérem. Következett az egerszegiek részéről egy meglepetés bronz, amit Kóbor Sámuel szerzett 400 méter sikon. Nyári Attila 110 méter gáton szállított még egy bronzot, Bella Mátyás pedig távolugrásban hozott haza még egy ezüstérmet. Gratulálunk a szép eredményekhez, és megyünk is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Beszefem a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenő helyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Programok a hétvégén. Spóroljunk a csapvízzel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Rengeteg program várja a hétvégén az zalaegerszegieket. Szombaton délután lecsóparti lesz Vorhotán. Főzőversenyt tartanak, ahol baráti társaságok és civil szervezetek készítenek finomságokat. A jelentkezők számára a hagymát, a paradicsomot és a paprikát a szervezők biztosítják. A többi alapanyagról a csapatoknak kell gondoskodniuk. A hatházai játszótéren családi napra várják szombaton a kicsiket és nagyokat, este pedig a pózvai bagolytúrán lehet részt venni. A polgármester közösségi oldalán olvasható poszt szerint az erdőben egy vezetett túrán lehet felfedezni az éjszaka hangjait és a baglyok titkos világát. Tudatos ivóvíz használatot kér a fogyasztóktól a Zalavíz ZRT. A közösségi oldalukon hívják fel a figyelmet arra, hogy a forró napokon megnő a vízfogyasztás, és hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben, érdemes odafigyelni arra, hogy mire használjuk a csapvizet. Azt kérik, hogyha lehet, ne ezzel locsoljuk a kertünket és az utakat, járdákat. Emellett ne most töltsük újra a kerti medencéket, és az autónkat is inkább a kútvízből mossuk le. A közösségi oldalán arról is ír a szolgáltató, hogy jövő héten hálózatöblítési munkákat végeznek több zalai településen. Emiatt hétfőn Pókaszepetken, kedden és szerdán Kemendolláron, csütörtökön és pénteken pedig Zala Istvánon kell nyomásingadozásra és átmeneti vízhiányra számítaniuk a fogyasztóknak. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best, délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2055-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Korszerű csatorna hálózat a belvárosban. Másként dolgoznak a postások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártirok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a gyenesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobil postások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
4: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt évek sikerére építve idén nyáron ismét összefogtak Zalaegerszeg turisztikai szereplői. A Turinform iroda immáron 6. alkalommal hirdeti meg a 7 pecsétes Zalaegerszeg élményszerző játékot, amelynek célja, hogy a résztvevők minél több látnivalót és turisztikai szolgáltatót fedezzenek fel a városban. A zsebben is könnyen elférő élményfüzet mára a nyári szezon egyik népszerű programjává vált. A turisták és a helyiek számára egyaránt lehetőséget kínál arra, hogy új szemmel fedezzék fel Zalaegerszeg sokszínű turisztikai kínálatát. A 7 pecsétes Zalaegerszeg játékban 2026. július 1-e és augusztus 31-e között lehet részt venni. A feladat egyszerű, a füzetben szereplő 12 helyszín közül legalább 7-et kell felkeresni, és a látogatást pecséttel igazolni. A kitöltött adatlapokat szeptember 4-éig lehet leadni a Turinform irodában, a nyeremény sorsolást pedig szeptember 7-én tartják. Többek között helyi manufaktúra kávépörkölőjében, különleges élménykertbe vagy családi szabaduló szobába lehet ajándékutalványokat nyerni. Részletek az aol.hu-n. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus állás hely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvóta adó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien 2 művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig 7-től, ami persze ebbe azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

It's like a day when nothing seems to go your way. But

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 06 55 55 155-ös.

0: Index minden este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pokés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Jáncsik Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aj növényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszokrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
4: Így van.
3: Megint.
4: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
3: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
4: Az meg van mondva.
3: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában, ennek köszönhetően DJ FND áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszók magad.
4: Szevasztok, indulunk.

0: Efikém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak, azt mondom, most nagyon sokat mész, jössz taxival, mit üzenjünk nekik? Kitartás? Sok fuvart?
1: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
0: Igen, az van.
1: Ó, persze.
0: Éjszakán kérnek, járnak a sátorcsapatnak.
1: Este 6-kor nyomják ott a pörgetést. Úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért elvisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
0: az ültetett fölösbe.
1: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire a várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
0: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem
1: igen, és innen is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Nem, nem, úgy nem, igen.
1: Nem. Jó, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És elment egyedül?
1: Persze.
2: Persze. Na, és arról sem meséltél semmit, hogy milyen volt?
1: Félj, a Kraftwerk mindig
2: jó. Az, hogy én nem mentem el, az oké, de hogy te nem meséltél semmit.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játsszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgangék a szintetizátorokkal, meg a izével, de hogy mégis pusztán csak a látvánnyal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugyanazok a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez felrohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy úgy végigkísér, és hány generációt kísértek már végig.
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans-Europe Expressből táplálkozott az Afrika Bambaataés aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomóan,
1: igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Papp Lászlóba, akkor ilyen 3D-s szemüveget adtak, és tehát mindig annyira valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni, és
2: az, aki, és szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony. Figyelj, meg valószínűleg én mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam.
2: Kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtátva nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehet ott facsarni. Úgyhogy jó.
2: Nem tudom, miért csodálkoztak a Richard Clyde-en.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Effikémet, akkor azt, hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a júliust, 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és elfordulunk az utolsó egy hónapra.
2: Hihye, hogy a mostani 10 évesek mondják, hell na!
1: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyenekkel ne kelljen szembesülni.
2: Nem kell, hogy... az iskolában, teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
1: Azt a mindenit. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
2: Igyekszünk törzsgödni.
1: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval, minden egyébben.
2: Megpróbáljuk megoldani.
1: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit,
2: hello. Csáu mindenkinek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda, sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Neil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagy fogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csak nem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy 4 éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább 4 éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élő sejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Beszélem, a legjobb zenék Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel utca, Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrádvár megyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-al, a Soul to Soul-al és a Get a Life-val, a Mojo-val és a Chilinel, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenéket, hogy a szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin. Hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, mondjuk ezt pont nem játszottak tegnap este az MVM Domban. Meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk róla, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy night shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fittel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regular.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame, burned by the fire.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.